0: rajta a kancskadárolgákból.
1: Lights out front the lot 1 lateral 90 bank quarters, top 13.